már is megnyert. Meg leszek én a fura nélküled is, köszönöd máson az élet. Egy jó kívánság, tükörországból súgjon neked az élet.